0: 51-jegyű hajós, aki a Vajdasági repülőtér betonjára lépett. Hogy készen áll a repülésre. Egymás után...
1: Télébb hagyjás, kedvem!